Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Május pünköst hava tavaszutó, az ígéret hava utolsó adásában, abban a hónapban, amelyet már az ókoriak is külön tisztelettel öveztek. A mikrofonnál Kozma Grimm Mária. Nem titok, hogy magam is nagy rajongója vagyok ennek a hónapnak, mert ugyebár május a tavasz és a növekedés ideje, a természet megújulása, és bizony a szerelem, a szerelmesek hónapja is. A neve pedig Maja istennőtől ered, akiről a rómaiak úgy tartották, ő hozza el a fényt, a friss levegőt, a reményt. És valljuk be őszintén, májusban tényleg minden egy kicsit könnyebb, színesebb, élőbb, nem? Talán ezért érezzük úgy, hogy májusban másképp lélegzik a világ, mintha minden nap egy új kezdet lenne. Igen ám, de most már elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor búcsút kell intenünk ennek a gyönyörű hónapnak. Alig néhány órája maradt az idei májusnak még. Hát ma az év 150. napját írjuk. Te jó ég, milyen gyorsan repülnek a napok. Ez pedig azt jelenti, hogy 215 nap választ el bennünket a szilvesztertől. Ha egy hét telt el azóta, ugyebár, hogy utoljára beszéltem önökhöz, és ha emlékeznek még, akkor tudják, hogy 23-án ígéretet tettem, hogy ma ott folytatom, ahol a múlt héten abba hagytam, vagyis

Önök a Zenebona Rádió Calgaryban szerkesztett magyar nyelvű zenés szórakoztató műsorát hallgatják, amely az éter hullámain nem csak Calgaryban, Vancouverben és Torontóban szól, hanem bizony az óperenciás tengeren túl is bárhol a világon. Ehhez mindössze annyi kell, hogy kedves hallgatóink feliratkozzanak a levelező listánkra, így minden héten megkapják az adás elérhetőségi linkjét, és bárhonnan élvezhetik műsorainkat. A feliratkozás egyszerű és természetesen ingyenes. Írjanak a zbr2008@gmail.com címre, vagy hívjanak bennünket, hívjanak engem a 403-286-3176-os telefonszámon. Na hát ez volt az első fontos közérdekű közleményem. A második pedig egy olyan hír, amelyet már hetek óta örömmel ismételek. A Calvin Magyar Református Egyház újabb izgalmas és lélekemelő programokkal várja a családokat. A sikeres májusi rendezvények után most 3 egymást követő vasárnapon, június 7-én, 14-én és 21-én, 11 és 14 óra között kerül sor a Magyar Iskola Extra program a Calgary Református Templom épületében. A nap gyerekisten tisztelettel kezdődik, ahol bibliai történetekkel ismerkedünk felekezeti hovatartozástól függetlenül. Ezt követi kézműves foglalkozás, majd egy kis falatozás az otthonról hozott ennivalóból és a szervezők által biztosított finomság.

0: szempontból. Végül kinti és benti játékokkal zárjuk a programot. Ha szeretnék, hogy gyermekük júniusban is gyakorolja a magyar nyelvet, nincs más teendő, hozzák el őket ebbe a megszokott barátságos környezetbe, a részvétel ingyenes, jelentkezni lehet a calgary.calvin@gmail.com címen, vagy telefonon az 587-429-2349-es számon. A helyszín változatlan, 101 14-es Avenue Southwest. A szervezők szeretettel várják a jelentkezéseket, és természetesen minden kedves hallgatót, minden kedves honfitársukat.
1: Várj rám, s én megjövök, hogyha vársz nagyon. Várj rám, ha sárga köp, őszi bújja nyom.

Jó zene után folytatom most adásunkat egy igazán különleges bejelentéssel, egy friss, ropogós, úgymond újdonsült hírrel. Hát nem annyira újdonsült, de nekünk az. Május a virágzás, a szerelem és a remény hónapjának 30. napján ugyanis olyan nemzetközi napot ünneplünk, amelyre hát bevallom őszintén még álmomban sem mertem volna gondolni. Mióta az eszemet tudom, minden adásban elmondom, milyen szép ünnepnapot tartunk, miről érdemes megemlékezni, vagy éppen milyen történelmi évforduló szerepel a naptárban, ezt önök is tudják. És bizony előfordult már, hogy egy-egy furcsa, mosolyt fakasztó, sőt, kifejezetten mulatságos jeles napra csodálkoztam rá. De ami a mai napot illeti, hát nos, ez még engem is meglepett. Tudják önök, hogy ma milyen nap van? Az angol megnevezése International Day of Potato. Magyarul pedig a burgonya nemzetközi napja. Látom, már mosolyognak, és tegyék is, mert én is pontosan ezt tettem, amikor először megláttam. A jeles napok kalendáriuma szerint, idézem, 2023. decemberében az ENSZ közgyűlés úgy döntött, hogy május 30-át a burgonya nemzetközi napjává nyilvánít, annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a burgonya táplálkozási, gazdasági, környezeti és kulturális értékeire, valamint arra, hogy felbecsülhetetlen értékű élelmiszerforrásként és a vidéki családok és termelők jövedelem forrásaként járul hozzá a fenntartható fejlődési menetrend 2030-ra kitűzött céljainak eléréséhez. Ez idézet volt. A burgonya a dél-amerikai andok régióból származik, a 16. században került Európába, majd onnan terjedt el az egész világon. Sokkal több, mint pusztán táplálékforrás, mivel a világon fogyasztott 5 fő élelmiszernövény egyike. 5000 nemesített és 150 vadon élő fajtájának örökölhető tulajdonságai lehetővé teszik a növény genetikai fejlesztését, hogy reagálni tudjon a folyamatosan változó környezeti feltételekre, a kártevők és betegségek új biotípusaira, valamint a fogyasztók preferenciáira. A burgonya emellett éghajlatbarát növény, mivel más növényekhez képest alacsony az üvegházhatást növelő gáz kibocsátás. A burgonya kisüzemi és családi gazdaságokban történő termesztése, különösen a vidéki gazdálkodók, köztük a női gazdálkodók által támogatja az éhezés, az alultápláltság és a szegénység csökkentésére, valamint az élelmezés biztonság elérésére irányuló erőfeszítéseket, eddig az idézet. Kedves hallgatóink, mint hallottuk, az idézet szépen sorolja a burgonya erényeit. De felmerül a kérdés, mi van a másik oldalon? Vajon tényleg olyan egészséges ez a sokak által kedvelt gumó? Milyen a kalóriatartalma, mennyiben a cukor, a keményítő? És mit mondanak róla a dietetikusok? Mert bevallom, én bizony nagyon kedvelem a krumplit, de azért jó tudni, mit gondol róla a szakma. Hát segítségül hívtam a mesterséges intelligenciát, feltettem neki ezeket a kérdéseket, és lám a következőket válaszolta nekem. Hát akkor nézzük meg a krumplit szakmai szemmel is, mondja nekem a mesterséges intelligencia. És úgy folytatja, hogy mert ugye a burgonya nemzetközi napja után illik egy kicsit komolyabban is ránézni erre a sokoldalú, szerethető gumóra. És igen, van jó oldala, meg van az a bizonyos másik oldala is. Egészséges-e a burgonya? A válasz igenis, meg nem is.
Tipikus mesterséges intelligencia válasz, ugye? Tehát attól függ, hogyan készítjük el, és mennyit eszünk belőle. A burgonya önmagában egy tápanyagban gazdag természetes élelmiszer, tele vitaminnal és ásványi anyaggal. A baj ott kezdődik, amikor olajban tocsog, vagy amikor túl nagy adagban esszük. Tápértékét meg lehet nézni akármelyik lexikonban, ezt én most nem firtatom, de ki szeretném emelni, hogy a dietetikusok gyakran kiemelik, hogy a burgonya nem ellenség, csak sokan rosszul készítik el. A jó hír, hogy a burgonya természetes, teljes értékű élelmiszer, magas a kálium tartalma, ami jót tesz a vérnyomásnak, sok benne a C-vitamin, ha héjába főzzük, gluténmentes, így érzékenyek is fogyaszthatják. A rost tartalma segíti az emésztést, tehát főzve vagy héjában sütve kifejezetten egészséges. A kevésbé jó hír, hogy a burgonya magas keményítő tartalmú, ezért gyorsan megemeli a vércukor szintet. A sült krumpli, chips, kroket, tocsni, kalóriabomba, erre kell vigyázni, de ez nem a burgonya hibája, hanem az olajé, vagyis az elkészítési módé. Na meg ne feledjük, a túl nagy adag burgonya hízlalhat, főleg ha zsíros feltétel esszük, tehát vaj, tejfő, sajt, ilyesmi. Hát ehhez én most már, kedves hallgatóim, nem fűzök több kommentárt, inkább rázendítek a krumpli bugira a Tárkány Művek zenekar segítségével. Jó szórakozást mindenkinek!

0: Te kell, mindig ez van. Na jó, most már becsáskodva.
1: Ezek a jó ritmusok után nem sokára érkezik egy újabb hasonló zeneszám, amellyel a névnapjukat ünneplőket fogom köszönteni. A napokban valaki megkérdezte tőlem, rákérdezett, hogy miért is köszöngetem fel folyton a névnaposokat, és egyáltalán minek említem meg a névnapot a műsorban, hiszen itt Kanadában, ugyebár ez nem igazán szokás. Hát... Nos, próbáltam egy rövid, de tartalmas választ adni. A lényege pedig ez volt. Először is mi magyarok a születésnap mellett a névnapot is megünnepeljük. Sőt, néhol akkora dáridot csapnak belőle, mintha a lakodalom lenne. Ez nálunk hagyomány, része a kultúránknak. A névnap, mint minden jeles nap, alkalom az ünneplésre, alkalom arra, hogy a család és a barátok összejöjjenek, beszélgessenek, együtt legyenek. Van egyfajta kapcsolatépítő, közösség megtartó ereje is, nem? És hát valljuk be, jó dolog az is, hogy a születésnap mellett még egyszer, vagy akár többször is, mert például a Mária név az aztán olyan sokszor előfordul egy évben. Tehát megünnepelhetjük saját magunkat egy évben, nem igaz? Érdekes még az is, hogy a névnap ünneplése több száz éves hagyomány, korábban Szente napja névvel titulálták e napot, s a név meg is magyarázza nekünk az ünnep eredetét. A középkori keresztény ered, amikor az emberek a nevüket valamelyik szentről kapták, és annak ünnep napján tartották a névnapot. Magyarországon a középkor óta él ez a szokás, és a 18-19. Századra vált igazán népszerűvé, hogy ezt az ünneplést pontosan mikor kezdte a magyarság, és hogy kezdetben milyen formában ülte meg, ezt nem tudjuk. Történeti emlékeink nincsenek a korai időszakból. Valószínű, hogy külföldi papok honosították meg ezt is, feltehetően az uralkodó, illetve az úri rend körében. Tőlük vette át a föld népe, és valószínű az is, hogy először nálunk is csak vallási jellege volt a megemlékezésnek, de aztán, mint Európa szerte mindenütt, fokozatosan átalakult a védőszentről való megemlékezésből, az emlékező ünnepe lett, tehát családi lakoma, amelynek a felköszöntésen kívül volt néhány jellegzetessége. Hát ma is tarthatunk névnapot, felköszönthetjük a Janka, Zsanett, Dezső, Dita, Félix, Ferdinánd, Fernanda, Fernando, Hanna, Jana, Janina, Johanna, Luna, Nanda, Nándor, Vasili, Vazul és Vázsony nevet viselőket, de holnapra is készülhetünk köszöntővel, mert holnap lesz Angela, Petronella, Aldo, Angyal, Angyalka, Mária, mondtam, Marietta, Matild, Nilla, Perdita, Petres, Szonóra, Tilda, Villő, Zengő és Zimra. Érdekes ez a Zimra név. Boldog névnapot kívánok mindenkinek, fogadják szeretettel a következő dalt ajándékba.

Ez volt a rég nem hallott MC Haver és Teknő duó, és bevallom, egy időben már azt hittem, hogy befejezték a zenés pályafutásukat, de nem, sőt, nagyon is léteznek, még aktívak, fellépnek, új dalokat adnak ki, és ott vannak a YouTube-on, a közösségi médiában, mindenhol. A páros, akik a 90-es évek végétől kezdve felforgatták a magyar táncparketteket, ma is teljes erőbedobással zenélnek. A jellegzetes haveres beszéd stílus, a teknő hangzás, a humor és a mulatos lendület mind megmaradt, semmi nem kopott. Úgyhogy ha valaki azt hinné, hogy ők már csak a múlt emlékei, hát az téved. A srácok ma is teljes gőzzel pörögnek tovább, legalábbis, hát ezt írják róluk a világhálón. Kedves hallgatóink, történelmi multidéző helyett folytatom mai adásunkat két kimagasló, fontos magyar jellegű eseménnyel, amelyről ritkábban beszélnek. Az első Csaba királyfi ünnepe, ami katonai ünnep volt 1944-ig. Erről tudni kell, hogy az első Csaba királyfi ünnepet a két világháború között tartották meg, és mint említettem, 1944-ig hivatalosan is katonai ünnepnek számított. A hagyomány alapja a székely mondavilág hőse, Csaba királyfi, aki a monda szerint a tejúton vágtatva tér vissza népéhez, valahányszor a székelyek bajban vannak. A korszakban Csaba királyfi alakja a magyar katonai hősiesség, a hazaszeretet és a nemzeti összetartozás jelképe lett. Az ünnepségeken katonai díszemlék, megemlékezések és kulturális programok zajlottak egészen 1944-ig, amikor a háborús helyzet miatt megszűnt a hivatalos megünneplése. A második ünnep az a Szent Jobb megtalálásának ünnepe, miután a török időkben 200 évre nyoma veszett. Ezzel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a Szent Jobb Szent István király épségben megmaradt, mumifikálódott jobb keze, a magyar katolikus egyház egyik legnagyobb erekjéje. A török idők zűrzavarában csak nem 200 évre nyoma veszett, míg nem 1771-ben Mária Terézia rendeletére sikerült újra megtalálni. Az erekét a raguzai, ma Dubrovnik domonkos kolostorban őrizték titokban, és innen került vissza ünnepélyesen Magyarországra. A megtalálás emlékére a katolikus egyház május 30-át a Szent Jobb megtalálásának ünnepévé tette. Ez a nap a magyar történelem és keresztény hagyomány egyik fontos pillanata, a nemzeti összetartozás, a hit és Szent István örökségének megerősítése. Holnap egy másik fontos ünnepnap lesz, a Hősök napja, amely a magyar nemzet egyik legmeghatóbb és legnemesebb emléknapja. Minden év május utolsó vasárnapján tartjuk, és azok előtt tisztelgünk, akik életüket áldozták Magyarországért a háborúk, harcok, szolgálat és kötelességvállalás során. Az ünnepet először 1917-ben rendelték el az első világháború idején, majd a két világháború között országos jelentőségű megemlékezéssé vált. A kommunizmus alatt háttérbe szorult, de 2001-ben ismét hivatalos nemzeti emléknappá nyilvánították. Hősök napján a templomokban, temetőkben, emlékműveknél és hősi parcellákban koszorúzással, főhajtással és csendes imával emlékezünk mindazokra, akik a hazáért adták életüket név nélkül, rang nélkül, de örök tisztelettel. Ők azok, akik úgy tartották, hogy magyarnak lenni, az nekik hivatásuk volt.

A Kormorán együttes énekelte az elhangzott dalt Magyarnak lenni hivatásunk címmel. Kedves hallgatóink, mielőtt átkapcsolnék a humorparádéra, egy utolsó, de annál frissebb hirdetést kell közzétennem. Ünnepélyes apák napi ebédet rendeznek június 21-én vasárnap déli 12 órakor az Árpád házi Szent Erzsébet római katolikus egyházközség Szent István termében. Az étrend rántott csirkecomb, tört burgonyával, vegyes savanyúság, sütemény, kávé és teja. Belépő díj felnőtteknek $25, diákoknak $12.50, és jegyek elővételben igényelhetők a Szent Misék után, vagy a következő telefonszámon 403-228-38-34. Kérjük, szíveskedjenek rendelésüket június 16-áig leadni. Szeretettel meghívjuk és várjuk Önt és kedves családját. Most pedig szeretettel kapcsolok át a kabaré színpadára, ahol már készen létben áll a mai hahóta adag. Jó szórakozást, hangos nevetgélést kívánok mindenkinek! Aki ne-

0: Elnézést, tessék már előreengedni, mert gyerekkel vagyok. Elnézést. Innen indul a charterjárat Yokohamába. Mi meg akarjuk látogatni a egyik japán rokonunkat.
1: Jegyet és útlevelet kérek.
0: Útlevél is kell? EU tagállamban minek?
1: Ön szerint Japán mióta EU tagállam? Hm?
0: Most ennyire nem rugalmas, tényleg? Jaj, ma! Shogun, Bushido, Limoncello, gyertek! No! Orosz passzazsír nem érdekli? Passenger, Mr. Kis Zoltán, please proceed to gate number 12. Sorry, 35.
1: Miért angolul mondják be a kis Zoltánnak?
0: Ha már biztos nem magyar.
1: Mehetsz, mert integet a hölgy.
0: Na végre, hogy sorra kerültünk.
1: Útlevelet kérek szépen, hová szeretnének ülni?
0: Hogy hova, föl a gépre.
1: Jó, de ablak mellé, folyosóra.
0: Jó, ablak mellé a folyosóra.
1: Sajnos 100 kilóval túllépték a podgyás súlyhatárát.
0: Erzsi, álljál már le a szalagról.
1: Ja, így csak 14 kiló, köszönöm. A foglalt ülőhelyért a légitársaság további 5000 forintot számít felfejenként.
0: Na de hát ez fapados, azt ma 50 ezret fizettünk a jegyén.
1: Igen, de abban csak a 3000 forintos repülőjegy, a repülőtéri illeték, a jegykiállítási díj, a podgyászalapdíj, az üzemanyagdíj, a banki transferdíja, valamint az utazási iroda jutaléka szerepel, hogy rohadjon meg.
0: Állni nem lehet a gépen, ha kapaszkodunk. Következőnél úgy is leszállunk, egy megállót megyünk.
1: Sajnos már regisztráltam az ülőhely foglalást, nem tudom törölni.
0: Ha mindegy, itt a tízes.
1: Készpénzt sajnos nem tudok elfogadni, csak hitelkártyát.
0: Még szerencsé, hogy a bátyám nálam felejtette a pénztárcáját.
1: Jó, és miután a podgyász 30 grammal túllépte a megengedett súlyhatárt, további 6000 forintot kell fizetni.
0: Ám baj, egyszer élünk, vonja le.
1: Zöld gomb, pinkó, zöld gomb.
0: Azt mondja, egyes, kettes, három, négy, így, na.
1: Honnan tudtad, hogy a pinkód 1, 2, 3, 4?
0: Hát a bátyám nem mindennek az akódja, csak ne kelljen gondolkodni.
1: Köszönöm szépen, parancsoljanak. Beszállás 14 óra 35 per... Négy kávét ittam meg. Köszönöm szépen, parancsoljanak. Beszállás 14 óra 35 perckor a B109-es kapunál.
0: Az könnyű lesz megjegyezni, mert mi a 86-os szám alatt lakunk.
2: Jó napot!
3: Copacabanáram is megy a repülő, igen.
2: Kozár Michelinről érkeztem, és elnézést kérek, a repülőgépen is lehet jegyet venni? Kérdőjel?
3: Sajnos nem.
2: Szép barna szőrös a feje, hasonlít valamire. De...
3: Megyek arrébb.
2: De miért nem lehet, hiszen van a próm.
3: Hova szeretne repülni?
2: Podmanicki utcába.
3: Miért nem busszal vagy trollival utazik?
2: Mert az mindig elmegy, amikor a megállóba érek.
3: Sajnos nem tudok segíteni. Budapestről Budapestre nincs repülőjáratunk. Aha.
2: És Wisconsinba?
3: Sajnos oda sincsem.
2: Jó, nem baj, majd felszállok a villamosra. Hülye bénák.
3: Plöm, plöm, plöm, plöm.
1: Na, gyere, menjünk a szekuritáte ellenőrzéshez oda.
0: Csak be ne sípoljon a műfogadra.
1: Besípol, besípol. Majd végig simogatnak azzal a hosszú bottal.
0: Ami téged látva hirtelen megrövidül.
1: Na menjünk, merre is van, azt mondja, jobbra van a női férfi harmadik toalett.
0: Milyen toalett?
1: Amin három figura van.
0: Az a lift, te hülye.
1: Na mindegy. Azt mondja, azt hiszem arra kell menni. Jó, ez az. Tegnap bemondták, hogy Harisnyára kell vetkőzni a fokozott biztonsági ellenőrzés miatt, úgyhogy akkor ígyni. Kész is vagyok, hál' Istennek nem sípolt.
3: Nem hát, mert ez egy kávézó, az ellenőrzés a másik irányban van.
4: Elnézést kérek, biztonsági úr!
3: Ilyenkor mi nézel rám? Azt mondd meg, hogy...
4: Öreg vagyok, rövidlátó, akarlak látni, hogy... Hogy röhögjön. Elnézést kérek, biztonsági security úr! Mert most kibővítettem a mondatot, hogy jobban nevetgéljen.
3: Így lesz ebből vágógép. Hát most...
4: Jó, akkor közkívánatra újra. Elnézést kérek, biztonsági security úr! Az előbb is benne volt. Tessék már nekem segíteni, mert 82 éves vagyok.
3: A szatyrot tessék a szalagra helyezni, úgy ügyesen.
4: Jó. Tessék mondani, paintball puskát fel lehet vinni a gépre?
3: Hát az sajnos nem. Hát...
4: A francos francban. Rambo kést?
3: Hogy lehetne?
4: Hogy röhadjanak meg. Anya, mondtam, hogy hagyd otthon.
3: No, gyere, Erzsi, mert ma föl lehet szállni a gépre mindjárt.
1: Jó, de ez Teheránba megy.
3: Na és te főszállsz, én meg majd integetek.
1: Milyen szépen megcsinálták ezt a Liszt Ferenc repteret.
3: Hát ezzel az erővel hívhatnak Beethoven reptérnek is.
1: Beethoven reptérnek miért?
3: Ha mit is mondtam, mennyi lesz a fapados jegy?
1: 3000.
3: Katar, EasyJet, gyertek, bemegyünk a...
5: Lufthansa-csika, miért nem mondtam?
3: Kem ír gyerekem van. Brianer, oda van írva. Na. Halljak még.
5: KLMK, Aeroflot, van minden itt.
3: Katar, EasyJet. Na most
5: na
3: akkor... Hagyjál, békébe! Halljak meg!
5: Ő is hívott kávét.
3: Azt akarja, hogy izény, na. Most akkor is elmondom. Katar, EasyJet, gyertek, bemegyünk a Duty Free Shopba. Innen el lehet hozni ingyen a csokit, nem büntetnek meg. Elnézést, USB-s podgyászbiztosítás, nem érdekli? Ceruza elem? Van KLM is, no? Plum, plum, plum, plum. Passenger, Mr. Kis Zoltán, please proceed to gate 56. Sorry, 87.
4: Anyu, vegyél nekem olyan piros kólát, amin az a sétáló bácsi van.
3: Nem veszek, kisfiam, múltkor is olyan drága volt, és én ittam meg helyetted. Gyere, felszállunk a gépre.
4: De nem akarok, megint eldugul majd a fülem, és nem fogok tudni hegedülni.
3: Eddig se tudtál. Passenger, Mr. Kis Zoltán, please proceed to gate number 8, no, 45.
4: Lapozzá egyet, és folytassam.
3: Üdvözöljük Önöket, Fapados légitársaságunk non-stop járatán.
1: Mi az, hogy non-stop járat?
3: Olyan, mint a kis ABC a sarkon, 0-tól 24 óráig megy.
1: De azért ugye megáll?
3: A levegőbe, ha nem tudom.
1: De figyú, repülünk már.
3: Nem hiszem, mert a házak még ugyanakkorak. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy járatunkon a dohányzás, az alkoholfogyasztás, az étkezés, az újságolvasás, az alvás, a beszélgetés és egyáltalán bármiféle tevékenység folytatása szigorúan tilos. A kabin nyomás hamarosan duplájára emelkedik, az oxigénmaszk ára 5600 forint vagy... 20 euró. A mobiltelefon használata az utazás teljes időtartama alatt szigorúan tilos. Kérjük, kapcsolják ki, vagy állítsák repülőgép üzemmódba.
1: Repülőgép üzemmód a telefonon? Hát én próbálom, de folyton leesik.
4: Anyu! Eldugult a fülem!
3: Mit mondasz, kisfiam?
1: Jön a csuárdesz.
3: Milyen italt adhatok?
1: Egy mojirtót kérem.
3: Hát én meg akkor egy zéró fröccsöt szóda nélkül.
4: Kisasszonyka, Sex on the Beach van? Azt ott kérnék.
2: Most váltunk. Elnézést. Ez milyen repülő?
3: Ez Airbus.
2: Szervusz, de hova megy?

Kedves hallgatóink, elérkeztünk mai adásunk ama pontjához, amikor illik nekem szépen szívhez szólóan búcsút mondanom, és integetnem is, hiszen a műsor időnk bizony elszáll, de, és ezt suttogva mondom, még nem engedem el önöket, mert van itt valami, amit kevesen tudnak, és én ezt nem hagyhatom ki. Szóval van egy kérdésem. Mi az a karmanádli? Na, csend van, ugye? Érzem, hogy senki sem meri rávágni a választ, hát akkor én elmondom. De előtte hadd hozzak egy kis ízelítőt a magyar konyha múltjából, mert a karmanádli bizony fontos szerepet kap egy régi receptben. A mai nemzetközi krumpli burgonya pityóka napja alkalmából Zilahi Ágnes 1892-ben megjelent valódi magyar szakácskönyvéből választottam ki egy különlegességet, a babéros savanyú burgonyát. Így írja: tisztítsunk meg néhány darab szép nagy burgonyát, vagdaljuk fel karikába sóval és 6 kanál ecettel, együtt tegyük 3 liter forró vízbe, ha a burgonya megfőtt, de széjjel nem esett, tegyünk bele 6 babérlevet, és készítsünk egy tojásnyi zsírból és egy 1 fakanál lisztből rántást. Öntsünk bele, amikor a legforróbb, egy pohár hideg vizet, és azonnal fordítsuk a burgonya levébe. Főzzük a rántással 5 percig, akkor vegyük el a tűztől tálalásig. Tálaljuk tejfellel mély tálban, tegyünk a tetejére karmanádlit. Na kérem szépen, akkor mi is az a karmanádli? Megmondom őszintén, én azt hittem valami petrezselyenféle, valami zöld díszítés, amit a tetejére vigyeztenek, de nem. A karmanádli egy igazi, régi vágású magyar ételnév. Egy rántott sertésszelet, általában csonttal együtt sütve, leginkább a karajcsontos részéből készül, innen a név karaj plusz nádli, ami a német kotelet magyarosodott változata, tehát karmanádli egyenlő csontos rántott karaj. Vagy ahogy sok helyen mondják, fordítva, ugye már rántott csontos karaj. Na tessék, ez egy újabb szó, amit ma együtt tanultunk meg, a karmanádli. Ezzel mára elbúcsúzom, remélem jól érezték magukat az elmúlt 55 percben. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, és kérem tartsák meg ezt a jó szokásukat, jöjjenek vissza mához egy hétre. Ugyanitt, ugyanebben az órában én várni fogok önökre, és ott folytatom, ahol ma abba hagytam. Kellemes hétvégét, jó szórakozást, jó pihenést kívánok mindenkinek. Kozma Grimmáriát hallották Calgaryból, a viszonthallásra.